Negado nekonyeda na gũthikĩrĩria gũkena Express. Negado nekonyeda na gũthikĩrĩria gũkena Express.